0: ariko shu uzi ko kura rutizigamye ari ikibazo
1: utangiye ibyo bintu abagore mwabaye umute nkuzi byabaye kuri Karimanzira
0: ibiki
1: aha yagiye mu bimina baramucucuza n'ingurube zarazigurisha ubwo saho ngaho uvuga harizewe hoda ubundi se bigutwara igihe kingana gute kugira ngo uzigame
0: ntugire impungenge Prime Life Insurance yabazaniye igisubizo bashyiraho ikimina cyacu uburyo bwize bwo kuzigama ishuri ushaka n'igihe ushaka kandi ubwizigame bwawe bukungukirwa ese wari uzi kwizigame mu kimina cyacu yagize ibyago umuryango uhabwa impoza amarira iyo uri mu kimina cyacu wemererwa kubikuza 50% nyuma y'amezi atatu 70% nyuma y'amezi atandatu utarabikuza ndetse ukaba wabikuza yose nyuma y'umwaka iyo utigeze ubikuza
2: wicikwa heri uyu munsi ukanda akanyenyeri 77 kadiri ukande rimwe uhitemo ikimina cyacu ku bindi bisobanuro hamagara 1320
3: ikimina cyacu umutekano urize ijana ku ijana
4: abakiriya bacu turamenyesha ko isango cyacu twacyo amatangazo atandukanye harimo ayo kurangisha kumenyesha guhinduza amazina ndetse nayo kubika
5: aya matangazo atambuka kuri radio isango star
6: ndetse tapostati sakertök én mutatkozott be és olyan belga szociális minisztériumban dolgozott, főállásban. Azóta belga 16 belga minisztériumban dolgoznak, ilyen tapasztalati szakértők főállásban, 50 civil szervezetnél, önkormányzatnál, ismétlem, tehát főállásban. És a kérdés az, hogy ők akkor most mit csinálnak? És ezen elkezdtünk gondolkodni. Olyannyira, hogy most már épp zajlik egy olyan programunk, ez a Norvég Alap által finanszírozott program, amelyben ilyen tapasztalati szakértőket képezünk ki, jelesül 3 régióban 3x15 embert. Uh-huh. Hát a mi programunk az csak 8 hónapig szól, a belgái az 4 évig. Uh-huh. És hát én azt gondolom, hogy ez a szociális ágazatban egy olyasféle koncepcióváltás, mint erre mi azt a szót szoktuk használni, hogy paradigmaváltás, de tulajdonképpen ugyanerről van szó, mint mondjuk a Rubik kocka játék iparban.
7: Hogy jöjjek végül is a Holdról, jó?
6: Tehát egy teljesen más gondolkodást
7: képvisel. De hogy jöjjek a Holdról, miért kell Magyarországon tapasztalati szakértő, ott kérdezem, miért kell bárkinek is tapasztalat szakértő, csak le kell menni az utcasarokra, és meg kell kérdezni az embereket. Hát kérdezem, én mondom így a Holdról.
6: Persze, csak ez nem így működik.
7: Ha nem,
6: mert
7: működik.
6: Egyrészt nem mennek le az utcára, tehát, hogy amikor az a kérdés, hogy egy kínai vagy egy magyar ember beszélget egymással, és akkor a magyarnak kellene a kínait megtanulnia, vagy a kínainak a magyart, vagy kellene vásárolni egy tolmácsot a kettő közé, úgyhogy ezeket a dolgokra el kéne dönteni.
7: Akkor fordítsuk meg, mitől lesz hiteles az az ember, akit a tapasztalatszakértőnek nevezel, miért pont azok?
6: Uh-huh. Attól, hogy ő megélte az életét.
7: Mindenki megélte?
6: Így van, de abban a kérdésben, amiben megélte, abban ő egy olyan helyzetben van megkérdezve, mármint a tapasztalati szakértő, ami a döntéshozók szintjén érdekes, vagy a szolgáltatás szintjén érdekes. Mondok egy példát, hogy világos legyen.
7: Így legyen.
6: Az említett Macni Plecser Ágnest, azt a Magyar Szociális Minisztériumban egy néhány évig alkalmazták főállásban. Kapott havonta 100 000 forintot, mert a minisztériumban ennél kevesebbet nem fizetnek, ő életében nem kapott ennyi pénzt, és az volt a dolga, most csak egy részletét mondom, hogy abban az időben zajlott a Nemzeti Fejlesztési Tervnek az úgynevezett társadalmasítása. Tehát a jogi, pályázatírói Big Fa nyelvből a minisztériumi kollégák lefordították ezeket a szövegeket, nem közép, érthető magyarra. Uh-huh. És akkor azt mondtuk az Ágnesnek, hogy Ágnes, hát te vagy a célcsoport. Most már ugye arról van szó, hogy te meg ember, meg darab, tehát most már a tegeződés szintjén uh-huh. vagyunk. Te vagy a célcsoport, hát tessék, olvasd el, hát neked szól. És akkor az Ágnesnek a kezébe adtunk egy ilyen piros szövegkiemelő markert, amivel az Ágnesnek az volt a dolga, hogy áthúzza, kiemelje azt, amit nem ért. Uh-huh. Na, ott semmi nem maradt fehéren szinte. Ebből teljesen világos volt, hogy tulajdonképpen a minisztérium munkatársai elképesztően jó szándékkal megpróbálták az Oxford szintű magyart középosztályi magyarra lefordítani, de eszükbe se jutott az, hogy van még egy ilyen csóró magyar, vagy egy munkásosztály magyar, vagy egy szegény magyar, nincs kifejezésünk se erre. Tehát arra, hogy a célcsoport, vagy az ügyfelek, vagy a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők, nem megfelelő törlendő, hogy ezek valóban azt értik, amit egy középosztályi, egy felső középosztályi értelmiségi szeretne, hogy értene, az bizony eszünkbe se jut, hogy nem érti, nem azt érti, másképp érti, és így tovább. Tehát tulajdonképpen egy fordító funkcióra is szükség van, de mondok egy gyakorlati példát, még mielőtt a levegőt veszed. Vegyük például azt a helyzetet, hogy egy frissen szült cigány asszonyhoz kimegy egy védőnő, hogy ne a saját szakmámat mondjam, az én édesanyám az védőnő volt. És akkor a tapasztalati szakértők Belgiumban általában tandemben dolgoznak, tehát párban. Egy szakember meg egy ilyen segítő, szegénységet megélt szakember. És kimennek a frissen szült cigányasszonyhoz, és utána megbeszélik, hogy mit láttak, mi történt. És akkor azt mondja a tapasztalati szakértő a védőnőnek, hogy asszonyom, ami most ott bent történt, hogy ugyebár azt láttuk, hogy a cigányasszony megköpködte a gyerekét. Ez nem azért van, hogy a higiéniai körülményeket ő nem akarja betartani, hanem ez a rontás ellen van. Most ilyen típusú dolgokat, ugyebár egy értelmiségi azt mondja, hogy ezek egy kultúrantropológiai tudások. Ezeket nem tanítják a védőnőknek. De ugyanakkor ezeket a megélt ismereteket a szegény emberek tudják, mert átélték, csak ők nem tudják elmondani. Tehát a képzés alapvetően arról szól, hogy ő bízzon magában, higgyel, hogy ő képes elmondani, ismerje fel, hogy mi az, amit ő tud, és mi az, amit tapasztalt és átélt. És ez egy bizonyos, ez egy komoly küzdelem egy szegény embernek mindezen túl tennie magát, mert hiszen szégyen szegénynek lenni.
7: Szégyen szegénynek lenni?
6: Szégyen szegénynek lenni.
7: Ezt most komolyan mondod?
6: Ezt komolyan mondom. Mint a cigánynak is szégyen lenni, szegénynek is szégyen lenni.
7: Értem, de...
6: Iszonyú, azt tudom mondani, hogy 15 embert most képzünk, zajlik a képzés, és a legnehezebb küzdelem az...
7: Mire képezitek évet?
6: Na kézzem... jó, de most ezt kérdezted, bocsánat, hogy szégyen szegény. Igenis, ezek az emberek épp azt fogalmazzák meg, hogy szégyent éreznek.
7: Aha. Értem.
6: És ez borzasztó.
7: De akkor most mire irányul az ő tapasztalatuk? Mert ugye azt gondolom, hogy amit ők elmondtak, az az övék, az ő tapasztalatuk. Mire irányul a tapasztalat? És kinek szól a tapasztalat? Mert nekik a tapasztalat ez napi, hétköznapi élet, ugye? Kinek kell a tapasztalatokat átadni? Annak, aki nem ismeri az ő életüket, az ő helyzetüket? És ez a foglalkozása?
6: Többféle megoldást dolgozott ki erre a nemzetközi gyakorlat. Egyrészt ugye azt mondjuk, hogy mindenkinek, te is ezt erre hivatkoztál, hogy mindenkinek van egy tapasztalata. Hát persze. Ja. Ebben a vonatkozásban te is, meg én is, meg a hallgató is tapasztalati szakértő lehet a saját életét tekintve. Egész más tapasztalatai vannak annak, aki egy pszichiátri intézményben ápolt és gondozott és kezelt és ügyfél. Egészen más tapasztalata van annak, aki mondjuk egy állami nevelt, vagy egy börtönviselt ember, annak ilyen típusú tapasztalatai vannak, és így tovább. Tehát ebben a vonatkozásban azt mondhatjuk, hogy mondjuk az utóbbi példát tekint, akkor mondjuk a börtönviseltek tapasztalati szakértője lehet. De ez így nagyon viccesen hangzik.
7: És nagyon nehéz is, mert ugye azt mondjuk... Akkor
6: nagyon specializált tudás ez
7: de,
6: így.
7: De mégsem annyira, mert ugye akárki, aki a börtönbe kerül, és mondjuk ezt a dolgot, mindenkinek egyéni az útja.
6: Igen.
7: És azt gondolom, hogy amikor megjelenik egy tapasztalati szakértő, akkor ő a maga természetes tapasztalatait értékeli föl, vagy értékelteti föl azzal az emberrel, aki az ő tapasztalatait ismeri meg, másokét nem. És ugye azt kell mondanom, hogy mindenkinek a negatív, ha úgy tetszik nehéz életviteli helyzeteiben egészen más és más komponensek, jellemzők és összefüggések határozzák meg, és ebben az értelemben ez legalább annyira félrevihet, mint amennyire meg is erősít.
6: Ez pontosan így van. Én ezt úgy fogalmaznám, hogy az én tudásból egy mi tudást próbálunk elérni. Tehát, hogy a mi képzésünknek a leglényegesebb pontja a... Belgák egy évig csinálnak.

0: hanem legyünk nagyon egyszerre kudarcosak. Tehát azok a tapasztalatok, amik tulajdonképpen ilyen módon feltornyosulnak, arról szólnak, hogy nem működünk elég jól, legalábbis úgy nem, mint amiről álmodnánk vagy tervezünk. Most ezek a tapasztalatok mennyire hordoznak aztán változást, vagy konstruktivitást, vagy előremozdulást? Tehát ez a kettő, nem tudom, érzékeled a kettő közötti kontrasztot.
1: Én azt tudom mondani személyesen a saját életemből, hogy én egészen biztosan tudom, hogy a saját kudarcaimból tanultam a legtöbbet. De én képes vagyok bizonyos önelemzésre, amire egy szegény ember nincs kondicionálva. Tehát ő nincs erre szocializálva, hogy igenis végig gondolja a saját dolgait, hanem él, ahogy bír, aztán csapkod, aztán egyre ingerültebb lesz, aztán frusztrált lesz, aztán acting autó, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egy képzés során ez az önismereti elem, ez nagyon-nagyon erős.
0: Értem. Mert azt mondom, hogy azért mégiscsak kontrasztos, úgy nem akar senki se élni, amiben a tapasztalatok születnek.
1: Na de ha végig gondolod azt, hogy mik voltak a kudarcaid, ezeknek mik lehettek nagy valószínűséggel az okai, és hogy te hogy kerülted volna ezt el, és mit mondanál másoknak, hogy ők hogy kerüljék el, akkor ez azért hoz valami pozitívumot.
0: Értem, de azt gondolom, hogy a kudarcok azok rossz tapasztalatokat jelentenek gyakorlatilag. Azt mondom, hogy már annyiszor meg szoktuk tudni állapítani, hogy nem kéne élni, de az hordozza azt a pozitívot, hogy kéne élni.

0: Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
1: Poligon. Életpályák, eredmények nagyító alatt. Napjaink zenetörténete Petik András műsorában. Sziasztok! Ezúttal, mint amire általában törekszem, megint egy hazai vizeken mozgó muzsikussal hozott össze a sors. Szerencsére nem most, hanem már elég régóta, de ez nem probléma. Most végre egy olyan emberről fogunk beszélgetni, aki számomra mindig egyfajta rejtély, de csodálatos meglepetés volt mindig. Mai vendégem Biljárszky Emil, aki ismert már Magyarországon korábban a Messecsinkkal, most pedig az Istra együttes oszlopembereként megjelenő. Szia Emil, köszöntelek!
2: Sziasztok, de azért kikérem magamnak, nem hazai vizeken evezek, hanem a végtelen óceánba.
1: Teljesen igazad van, és ez a helyes megközelítés. Azért tudjuk meg rólad kicsit többet. Furcsa nekem ez a név is, Biljárszky, nem éppen egy magyaros név. Honnan van ez?
2: Én bolgár vagyok, a vezetéknév makedon eredetű, mivel a nagy apám nem igazi, hanem hogy hívek ezt fogadó anyának, aki felnevelte, nevelő anyjának, az egyik férje volt Biljárszky, aki Bulgária makedon részéről származott, még ha próbálunk kutatni, hogy mit jelent.
1: Magad is ott születtél valahol?
2: Én észak-nyugat Bulgáriába születtem.
1: Az ellenkező irány a országon
2: ott,
1: belül.
2: Ott igen, ott román, tehát így a Dunán születtem, szembe volt Románia, tehát ott román meg szerb hatások lehettek, mert 50 kilométerre volt a szerb határ, de Biljár az makedonul gyógynövényszedőt jelent, ami nekem szimpatikus, de van még egy szimpatikus verzió. A bolgárok mielőtt jöttek volna a mai Bulgáriába, ők is keletről jönnek, viszont nem, még mielőtt Bulgáriába érkeztek, már államszintű szervezéssel, szervezkedési szinttel rendelkeztek, és az egyik részük ment Európába, a másik részük ott maradt, ami szerintem még Európa, tehát mai Tatár köztársaság, vagy autonóm megye, nem tudom milyen ez pontosan, Oroszországba, tehát azon volt a Volga mellett menti bolgár
1: nem
2: állam.
1: Nem nevezik Tatarisztánnak most?
2: Igen, ilyesmi. Volga menti bolgár állam, ami tehát kb. 1000 évvel ezelőtt az elég fejlett képződmény volt, aztán jöttek a mongolok, és annak az egyik fővárosa Biljár volt. Ennyit a nevemről.
1: Érdekességképpen csak én történelmi ismereteim Magyarországot, illetve elég alaposak, de azért a Bulgáriával kapcsolatos igencsak szegényesek, de azért hallottam a bolgár cárságról, a bolgár birodalomról is valamikor megvoltak. Sőt, nemrég láttam egy filmet, ahol még úgy emlegette saját magát a bolgár vezető, persze filmben, ugye ki tudja mi a valóság, hogy trákiai gyökerek is bennük vannak. Lehetett ebben valami valóság?
2: Hát annyira van benne valóság, mint abba is, hogy a magyarok inkább azoknak a mai magyarok, azoknak a népeknek a leszármazottjai, akik itt éltek, mint azoknak a kis létszámú törzseknek, akik ide telepedtek. Tehát a bolgárok, az úgynevezett bolgárok, azok jöttek keletről, viszont olyan területre jöttek, ahol mindenféle emberek éltek, szlávok is, de az volt a trák. Trákiának nem volt állam, de hát régen semminek nem volt olyan államformája, mint ma, csak mi átvisszük automatikusan a mai fogalmakat a régi időkre, de ott nagyon a trák civilizáció az kb. Olyan fejlett volt bizonyos helyeken is időkben, mint az ógörök, mivel az ugyanott van, csak északon.
1: Hát az a Kelet-Európa mindig is nagy keveredés volt.
2: Uh-huh. Úgyhogy a mai bolgárokban egyébként csináltak, nem tudom, a magyaroknak csináltak egy ilyen átfogó génkutatást, ami persze most nem kell ezt 100%-osan venni, de mint gének az fix, és a bolgárokba mindenféle, tehát hogy milyen népeknek a génjei vannak a mai bolgárokba, természetesen keveredés meg mindenféle, de azt hiszem legtöbb a trák. Ami micsoda meglepetés, hát ott élnek, ahol a trákok éltek, és hogy legtöbb a trák.
1: Úgyhogy... Na, de térjünk át kicsit a zenére ismét. Tehát ott nőttél fel, ott születtél, gondolom, ott kezdtél foglalkozni, vagy ismerkedni a zenével is egyáltalán?
2: 8 éves koromig éltem Bulgáriában, utána 7 évet töltöttem Szovjetunióban. Úgyhogy hát ott, igen, Bulgáriában kezdtem ismerkedni zenével nyilván. Még gyerekként elkezdtem zongorázni, bátyám volt, aki haverjaival hallgatott zenéket, és én füleltem, de így meg 6 éves koromban kezdtem zongorázni, aztán mentünk Szovjetunióba, és ott már teljesen más volt minden.
1: Ott is volt zenetanulás?
2: Igen, az én össz zenetanulásom az 7 év vagy 8 zenéiskola zongora. Ennyi, 14 éves koromig tanultam a zenét, utána magamtól tanulom.
1: Engem csak úgy érdekel, az Oroszországban tapasztalt zeneoktatás módszereiben vannak eltérések a most már jobban megismert közép-európai módszerekhez képest?
2: Zene tanulásnak, mint szerintem mindennek, a módszere az egy kell, hogy legyen. Az ember a saját igényeihez, saját személyiségéhez valót sajátítson el abból az óriási tengerből, ami előttünk tárul. Ehhez képest régen más volt. Ma ilyen tehát uniformizált tanítás van, a gyerekeket megfogják, és mindenkit erre egy dologra tanítanak. Amit az illetékes tanárok, meg a hagyományok, meg kialakult rendszerek tartanak jónak. Úgyhogy régen pedig nem volt itt, régen mesterek voltak is tanítványok, és a tanítvány választott magának egy mestert, akit úgy érzett, hogy az alapján mondjuk a zenéről beszélünk, hogy egy zenész, akire felnéz, oda ment hozzá, és akkor, ha azt így azzal mester elfogadta, látott benne fantáziát, akkor egy kommunikáció kezdődött személyes szinten. És ez azért is jó, mert a zene az hát egyfajta önkifejezés, tehát sokkal több, mint egy tudomány vagy technikai képesség, és ennek az emberi tényezője igen fontos. És a zeneiskolai tanításba ez maximálisan ki van lőve.
1: Ez feltételezheti azt az én gondolatmenetemben, hogy aki egy ilyen mestert választ maga mellé, akkor megy oda hozzá, amikor már bizonyos zenei alapok, alapismeretekkel tisztában van, akkordokkal, skálákkal, hangzatokkal, kiterjesztésekkel, feloldásokkal, kottaírás, olvasásra. Gondolom, ez így értendő.
2: Igen, tehát az ABC-t meg kell tanulni, egyetértek, de mondok egy példát az én Szovjetunió beli oktatásomról, ami zeneoktatás, de nem csak arra vonatkozik. Vannak a zenei intervallumok, tehát két zenei hang között a távolság. És akkor van a kvint, kvart, és így tovább, terc, és ezeket tanultunk, és a tanárnő fogott két hangot, és hallásra kellett elmondani, hogy köztük mennyi a távolság. És én nem figyeltem éppen, amikor mondta a feladatot, és aztán rám az én nevemet mondta, és nekem kellett felelni, és mondom, mi csoda? És akkor újra fogta a hangukat, és kérdezi, mi ez? És én mondtam, hogy mondjuk C meg E. És hogy nézett rám, mondja, honnan tudod? Hát mondom, hallom, ez volt a kérdés, nem? És akkor mondja, hogy hát neked abszolút hallásod van. De aztán egyből váltott, és mondta, nem ez volt a kérdés, leszidott, az a kérdés, hogy milyen intervallum. És én a fejembe lejátszottam, hogy C, E, mondjuk terc, nagy terc, vagy kis terc, nagy terc. És akkor az egy kicsit elcsodálkozott, és ment tovább. Na most az abszolút hallás az egy ritka adottság, és az jelent valamit, és ilyenkor azzal, akinek abszolút hallása van.

Kérjes, terperebes, mert Jézusa nem szégyen, aki és székbes, já emeltő színe fényt.